0: I don't know what I expect anymore. I just hope it doesn't get any worse.
1: I hope in the future Turkey will be as a part of European Union.
2: Democracy needs art, and art needs freedom.
3: 私の未来はあなたの過去のであれば、私たちの現在はどこにありますか？
4: I would have to say
5: my
4: that
5: forecast for the future is definitely stormy.
4: It's easy, I think the easy position
5: things are happening.
4: And the
6: I think revolutionized the way that we think about time just as much as other kind of material conditions when it comes to emancipating ourselves from our indoctrination and our oppression.
7: Emancipating ourselves from our
8: indoctrination and our oppression. Zukunft Musik.
9: Je pense que la démocratie française
10: est un endroit où l'erreur est sacrée.
11: SOS Colombie.
7: Ne nous laissons pas tous avec Charlotte et Baptiste en direct de Aix-en-Provence. Du monde entier. Et nous sommes en France, effectivement. Et donc on va vous faire un petit bonjour.
9: Jövőt a jelenlegi világszintű szituáció mellett az igazat megvalva nem tudok mit várni. Már lassan egy éve tart az egész, sok minden megváltozott. Nem csak személyes tapasztalatom volt a több milliárd ember életében is. Minden, amit eddig fontosnak tartottunk, kevésbé az. És minden, amit értelmetlen időpazarlásnak hallottunk, sokkal fontosabb lett. Nem reménykedek abban, hogy akármi is visszaálljon a régi kerékvágásra, ugyanis azt vallom, hogy minden valamilyen okból történik. Az emberektől nem várok el semmit, azt kapjuk, amit adunk. A jövőben szeretnék kevésbé zárkózott lenni, és nyíltabb különböző új ötletek, emberek iránt.
10: Nagyon nehéz végig csinálni, mert pedig azt hiszem, hogy muszáj. Vagy egyre muszájabb.